0: Monkey Go! Affirmé!
1: Monkey Go!
2: Affirmé!
1: Monkey Go!
2: Monkey Go!
1: Affirmé!